0: Tangó, egyenlő, fényes padló.
1: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sütőpor!

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Minden órában Orion Rádió.

Oh, la, la, la.

van egy csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virul csak jégvirág, az ordon havason nem volt mín orgonán, csókos május éjszakán nem volt senki soha jó hozzám. Néha voltak esetek, azt hittem, hogy szeretek, úgy éreztem, hogy most végre még

Ahold minek az éj, amikor nincs az ebeszét, hogy elemész lassan a szenvedély. Minek az ősz, minek a nyár, amikor nincs valaki már, akihez repülve mennék, ha vár. Van egy csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virult csak jégvirág az ordon havason. Nem volt nyíl orgonám, csókos május éjszakán, nem volt senki soha jó.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
1: Bizon a bizon cipőkrémben.
2: Kevés a fény, több fény.
3: Igen, több fény, mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
4: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

szeretet, amit soha többé meg nem álmodunk. Macsókra még csak várunk, menekül.

A szívemben titok van, ezer egy nagy titok van, ezer egy nagy talány, mint más alány, serre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himbatánc, homlokunkon nincs maránc,

szívemben titok van. Eder egy nagy titok van, eder egy nagy talány, mint más alány, serre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbá, himbá, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossud meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titok van, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibál.

Tanádot ad most magának ez a kedves finom lány. De ha alszik, akkor bocsánat, hogy a szerenáddal felzavartam ön tevéd után. Pihenés kell önnek, tudom jól, hiszen ön oly szolid lény. De figyeljen, nótám, miről szól, mennyi bölcs dolog van itt a dalban, szép te költemény. Ne csókolj, csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsád rózsás ajkán nyitva már a sorompó. Ne csókolj, csak akkor, mikor a párod kacsint rád, a tavasz és a csók csak jót áll, sose szégyeld magad hát. De hogyha ön fiatal úr, gyáva, mint a nyúl, s úgy lenned, mint kiskorában, az elemi iskolában, bárki gúnyolom, sőt kicsúfolom, nyíltan kimondom. Ne csókolj, csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsád rózsás ajkán nyitva vár a sorompó.

0: Hier ist Trias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
1: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,10, 25,55, 19,84, 25,40 méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

0: szónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
1: Inkább csókolj már!
0: Többet csókkal, mint beszéddel, erre jól vigyázz!

0: a két karom. Hiszen a mámoríthoz jobban, szíved jobban dobban.
1: Száz szónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
2: Inkább csókolj hát.
1: Többet csókkal, mint beszéddel, erre jól vigyázz.

0: korom. Hiszen a mámor így hasz jobban, szíved jobban dobva.
1: Fizetni.
2: Parancsol.
1: 6.40.

az egy pillin úr, Lillel ő hamar lángra gyúr, és ezt ők minden óra szám előtt.

tört virágozott porán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, te nélküled, nem igaz, hogy elfeledtelek.

Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

0: jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozóké.
1: Oh, cartons of camels are sure to please. Besides, they look so handsome under Christmas trees. So easy to give, so good to get. Give camels the nation's favorite cigarette. Ho, ho, ho. It's gift-packed, ready to give, with a space for your greeting.

Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szent Szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

0: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.
1: A Szabad Magyar Rádió beszél, Jokomai Rádió, Jokomai Rádió. Figyelem, figyelem, felhívásunk az ENSZ főtisztárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket nem kísérve, asszintérré változtatták hazánkra. Bár a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

Ó, tíz után kulapni kell. Szép baba, egy-kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a terelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál. Alába tegyet, kis mulassunk egy.

egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen, egy kicsit hű, egy kicsit forvás legyen, egy kicsit

0: Katonlelle legdisztingvált a üdülőtelepe Fabini panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.
1: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

semmi az egész, egy kis tévedés, azt hittem, hogy szeret még. Elsuhant a nyás, a szerelem már, csak egy csoda szép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt ahogy jött, nem siratom én Budapest. Semmi az egész, egy kis tévedés, de a szívem

suon tanyás, a szerelem már csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt, ahogy jött, nem siratom én, kudabár. Semmi az egész,

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Üzenek, kényi, perfekciói, műsorszámunk végetért. Köszönjük őt, Rögön Lenke, Váradi Magda, Mártin Zsömin, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Szűrű Figyek vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig is tánc elét adunk.

valami szépet, olyan mesebeli szépet, amit sose mondott már.

0: háziasszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, valami rádióról.
3: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.

0: lámpát, rádió lámpát.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatban menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan mit gondol, mi az a villódó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Na igen, megjelentem kérdeztem, és kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
2: az
1: baj van.
2: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

Így talán az ajkát csókolom, de holnap már a nevét sem tudom, mégse vesse a szememre, szín nekem szomorú, de ilyen a természetem. Még tegnap engő kellett ma forint, a szemem balra néz, s jobbra kacsin, és sehol se találom a helyem, szomorú, de ilyen a természetem. Úgy örülök, hogyha csókokkal vár valahol egy kis lejár, s közben a szívem, no meg az eszem, már más vidékek felé járják. Érzem, másoká nem hagynak szabadon, de addig egyre csak azt dallolom, hogy nem nekem van.

ilyen a természetem. Én tegnap pengő kellett ma forint, a szemem balra néz, jobbra kacsint, és sehol se találom a helyem, szomorú, de ilyen a természetem. Úgy örülök, hogyha csókokkal vár valahol egy kis lejárt, s közben a szívem, no meg az eszem, már más vidékek felé járják, érve már soká nem hagynak szabadon, de addig egyre csak azt dalolom.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha a rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan.

vieux quintet, Pierre Poil. Tony Rovira.

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszki kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvos szállatot tart előadást, alkalmas címmel.

Jaj, maga csak bolondozik velem. Semmi a tína, falba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj. Jaj, maga csak az ugye, hogy szeret, s amíg a csacsi szívem remeg, csak nevet, ha kelepelek, sejhaj. Amíg emeló, emeló, emelódiát fújom, a nyelvem kilóg, és lead egy kilót a test súlyom. Jaj, maga csak bolondozik velem, Feni a tína falba verem a fejem, mert a szerelem nagy.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

háromcsöves, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves, varázsszemes, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket! Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

0: Kevés a fény.
1: Több fény.
2: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

0: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105.000 néző előtt a magyar himnusz.
1: This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters.

ist mein Tag? Papa-rappen-bom, die Jenken-Papa-rappen-bom.

благодарим нам Бога.

az álmom elégyenyi, kókodra vágyom, míg élek én, csillagsugára.

0: Arcápolásnál a lényeg, kaloderma készítmények.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pesses ember maga.
1: Én, pesses, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

sen, mikor még itt voltál, te is velem. Ez a dal.

az húsolok utánad. Egy hétig tart, még ezt az ügyet kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel nyolckor kezdem a busulát. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem

oda az egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Mi bajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bána. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én.

gyerek, ugyehogy nem leszett eskó. Nékem autó bundas minkel, lássa engem sok száz kincsel, ráadásul egy kis stringel, két pénzzel minden simmel. Deri, hol az a csekk, mond, dollár kell, s nem font. Ó, oh, Deri,

de az vesse az első követ magára, akinek még soha se volt babája. Aki sose járt a párjával Budára, s nem viszket egy csókra a szája, az kerüljön.

0: tonight.
1: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
2: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet!

0: Radio D, your gramophone station.
1: Most Magyar Imre és Szigán zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.

Lehetnek az zúgó tél lassan csendesül, akkor kezdjük el újra szeretettel.

0: Orion Rádió, a világesemények krónikása, a mindennapos mulattató.
1: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

0: Panos, the gramophone radio.
1: Életéből legszebb emlék, maszkaráttól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

look out, the feet really got away.

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átvehetik.

Szuperkóra szóródobozban. Szuperkóra porfúvó dobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

kívánok az uraknak jó estét. Remélem jól mulatnak, csak tessék. Én keresek egy ember, egy férfi. Hogy mi az oka ennek, nem értik.

meg engedi egy percre, ha kérem, hogy ide üljek önhöz,

0: be bad. Bad girl, I do. And if it's naughty to vamp the men, sleep each morning till after 10, then the answer is yes, I'm gonna be a bad, bad girl. While all around me they tell me how terribly naughty I am. Ba-ba-bidoo, nobody's caring and nobody's giving a damn. Zero credit, if it's wrong to let someone take just a little kiss by mistake. Well, let a lady confess, I wanna be bad.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.
2: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauschtür mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

Nézd a parkot, álmodik csendesen, ezüst fényben úsznak a fák, nékem tudnod kell, nincsen kedvesem, mint a Moszkva éjszakák. Nékem tudnod kell, nincsen kedvesem,

0: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szopotka Nagy Mária, Luther udvar.
1: Tangó, egyenlő, fényes padló.

0: Österreich hört Radio Moszkau.
1: Budapest egyműsor közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány napban ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

yes, me nan was me. Second you before.

0: szív tovább. Siess hát, te segíthetsz rajtam, csak tőled függ, és én követlek árkombokron át.
1: Csak tőled függ, és én követlek árkombokron át.

szembe szüszke szépnek, csaptam a szemet, csupa líra voltam, gyengét szeretem. Én haza kísértem minden este hétre, és egy másik éppen nyolcra jött el érte.

furcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, felé se néz, mégis téged vár, nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy. De ne sokat már időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz. Feketét szerettem, szép volt, de kevés. Forró lángolt bennem a vad szenvedély. Hedes volt az ostrom, büszke szívvel állta, és mikor eluntam, bezárt két karjába. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy. A szerelmi rejtvény kulcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár, nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy. De ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz.

de nálam a klasszikusnak van csak helye. És hogyha villámokat tór a szeme, akkor sem táncolok bugi-bugi. Nékem a swing is olyan szörnyű fura, rendkívül bosszantó a sok figura. Elvége én vagyok a lábam ura, keressen erre hát más valakit. Homlokom már csupa rány, ha azt hallom, hogy

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Nem atombomba, meteor! Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet. Na hát!

kartőjúval egy gyávább kis nyúlnál is nyüti. Kincsi csicseri, de majka madde bikti, te sütik két szemét, mégsem ad puszi.

látik a fára, s gyakorul madárra, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok betárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, ahol a zserba, bóba, bóba, bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest.

Hol az ember felmászik a fára, zsaturul madára, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, zsaboltok bezárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, ahol a zserba bóba bóba bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, zsaturul madára, ott van Budapest.

koński ovátilem. Kinyitom hátot, újságot szépen, ott száll a lap, van a teli találat.

0: otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.
1: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

rombol eszi nem hozhat, ezen mindig nevetek én. Ha főzik a komor plekkán, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó merkál, ezen szívből kacagok én. Ha pénzem nincs hókényén, egy csak kacajom szám, mert a gazdag néném tulipános ládikója nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodramból eszi nem hozhat, ezen mindig nevetek én.

legyen rém hír vagy igaz fény. A sodromból ez ki nem fothat, ezen mindig kaszadok én. Ha főzik a komor plekkel, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó merkál, ezen mindig nevetek én.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

0: bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.
1: Remember, if dandruff is your problem, ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo. It's the only shampoo made whose guarantee to remove dandruff is backed by one of the world's largest insurance firms. No other shampoo can make this statement. Ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo at your drug or toilet goods counter, beauty or barber shop. Fitch's